Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Ma lép hivatalba Magyarország új köztársasági elnöke, Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a Tisza frakció jelölt államfőnek a múlt héten titkos szavazáson választották meg a képviselők, miután az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás mandátuma megszűnt. Baka András Magyarország 8. köztársasági elnöke. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért, 2 napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, írt a Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszintemelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. A kormány mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi programsorozatot, erősítette meg a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin azt írta, idén is érdemes lesz a nemzeti ünnepen végigjárni a fővárost. A mesterségek ünnepe, az Ízek utcája, a nyitott karmelita és a parlament is várja az érdeklődőket. Este audiovizuális show lesz, a város több pontján szabadtéri zenés buli zárja a programokat. Holnap új fejezet kezdődik a közmédia történetében. Az államalapítás ünnepén elindul a független és hiteles híradó, közölte a Duna Média Szolgáltató. Az egésznapos ünnepi műsorfolyam 2 házigazdája, Mészáros Antónia és Bősze Ádám lesz. A közmédia a nemzeti ünnepen élőben közvetíti a zászlófelvonást, a tisztavatást, a légiparádét, a debreceni virágkarnevált. Kora estétől a Szent Jobb körmenetet, majd a tűzijátékot és az azt megelőző látványos sót. A Magyar Egészségügyi és Egészségügyi Világszervezet együttműködésének erősítéséről tárgyalt Hegedűs Zsolt miniszter a WHO képviselőjével. A megbeszélésen kiemelten foglalkoztak az alapellátás és a prevenció megerősítésével, a népegészségügyi programok fejlesztésével és a digitális lehetőségekkel. A tárcavezető célként jelölte meg, hogy a partnerség a valós szükségletekre épüljön és mérhető eredményeket hozzon a betegek és az egészségügyi dolgozóknak is. Elrendelte a bírósága az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezetőjének letartóztatását. A férfit halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják. Akár 8 év szabadságvesztést is kaphat. A vasárnapi balesetben 12-en meghaltak, az összes túlélő megsérült. Egerben 6, Debrecenben 3, Nyíregyházán 2 beteget kezelnek, a Miskolcon lévő 7 ember közül 2-en továbbra is életveszélyes állapotban vannak. Többnyire száraz, meleg idő várható, délutántól csökken a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, ugyanakkor északon, északkeleten eleredhet az eső, a szél helyenként megélénkül. Napközben 27-33, késő este 19-25 fok valószínű, a Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos, a következő napokban jelentősen melegszik az idő, 6 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak! Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Hárs Róza, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Confused című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Halper László, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Impro Jazz Club. Kedden 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: Míg az alapvetően befelé forduló Juhász Gábor jelenléte a 90-es években folyamatosan vált egyre hangsúlyosabbá, addig a nála két évvel fiatalabb Olá Kálmán szinte azonnal berobbant. Generációja legtehetségesebb jazz zongoristája még 20 éves sem volt, amikor Balázs Elemérrel és Egri Jánossal a 8. kerületben megalapították a mainstream jazz nemzetközi színvonalon játszó Trio Midnight zenekart. Olá Kálmán emellett a Tomsics Kvartett, a Kőszegi Trió és a László Attila Band meghatározó muzsikusa is volt, majd 1994-ben saját szextettet hozott létre. Zongoratudása mellett zeneszerzőként is a világ élvonalába tartozik. Különleges zenei világának fontos, stílusokon átívelő részét képezik a sajátos, a klasszikus zene és a jazz világát összefonó művei.
0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms 2026 programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei. Péntekenként 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Halper László, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló. Szorosan a budapesti jazz tanszakhoz kötődtek az 1980 és 1994 között két évente megrendezett tatabányai nemzetközi jazztáborok is, ahová a jazz tanszak hallgatóin kívül a jelentősebb európai fővárosok jazzfakultásainak növendékeit hívták. A tanári gárda már az első alkalommal is nemzetközi összetételű volt. A hangszerkezelési és zenekari gyakorlatokat többek között az amerikai Jigs Wiggum és a svéd Anders Carlund mellett Babos Gyula, Regős István és Szakcsi Lakatos Béla vezette. A praktikus ismeretek mellett két elméleti stádium is indult. Pavel Blatnyi kompozíciós és hangszerelési témákról, Gonda János, a tábor művészeti vezetője, a műfaj elméletéről tartott előadásokat. A mindennapi gyakorlatot esténként nyilvános koncertek követték.
1: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádió.

Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádió.

0: Rádióban.
1: Miles Davis és John Coltrane életmű előtt tiszteleg a harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál. Augusztus 20-a és 22-e között immáron harmadik alkalommal hívja életre jazz fesztiválját Csalföldön, a Szakcsi Rádió. A háromnapos rendezvény középpontjában Miles Davis és John Coltrane életműve áll. A jazz két meghatározó alakja egyaránt idén ünnepelné 100. születésnapját, a fesztivál programja az ő munkásságuk előtt hajt fejet. Augusztus 20-án, a fesztivál nyitó napján a négyesi Barnabás Kvartett lép színpadra, majd a Modern Art Orchestra. Mao Plays Miles Davis, Birth of the Cool című produkciója idézi meg Miles Davis korai korszakát. Augusztus 21-én a Bangó Adrien Kvartett koncertje után a Coltrane Legacy formáció John Coltrane zenei örökségét állítja középpontba. Augusztus 22-én a Tűzkő Salamon Quintet koncertjét követően Andy Middleton és Olá Kálmán kvartettje Duke Ellington és John Coltrane műveiből összeállított műsorával zárja a háromnapos rendezvényt. A harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál koncertfelvételeit hamarosan a Szakcsi Rádió és a Bartók Rádió műsor kínálatában is visszahallgathatja.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Halper László, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Ma lép hivatalba Magyarország új köztársasági elnöke, Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a Tisza frakció jelölt államfőnek a múlt héten titkos szavazáson választották meg a képviselők, miután az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás mandátuma július 20-án megszűnt. Baka András megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Magyar Péter miniszterelnök jó egészséget és a lehető legtöbb emberséget kívánta az új államfő munkájához. A Magyar Egészségügy és az Egészségügyi Világszervezet együttműködésének erősítéséről tárgyalt Hegedűs Zsolt miniszter a WHO képviselőjével. A megbeszélésen kiemelten foglalkoztak az alapellátás és a prevenció megerősítésével, a népegészségügyi programok fejlesztésével és a digitális lehetőségekkel. A tárcavezető célként jelölte meg, hogy a partnerség a valós szükségletekre épüljön és mérhető eredményeket hozzon a betegeknek és az egészségügyi dolgozóknak is. Új fejezet kezdődik a közmédia történetében. Augusztus 20-án az államalapítás ünnepén elindul a független és hiteles híradó, közölte a Duna Média szolgáltató. Az egésznapos ünnepi műsorfolyamban élőben lehet követni a zászlófelvonást, a tisztavatást, a légiparádét, a debreceni virágkarnevált, kora este pedig a Szent Jobb körmenetet, este a tűzijátékot és az azt megelőző látványos sót. A kormány mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi programsorozatot, erősítette meg a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin azt írta, idén is érdemes lesz a nemzeti ünnepen végigjárni a fővárost. A mesterségek ünnepe az Ízek utcája, a nyitott karmelita és a parlament is várja az érdeklődőket. Este audiovizuális show lesz, a város több pontján szabadtéri zenés buli zárja a programokat. Ma lesz az augusztus 20-ai légiparádé főpróbája, emiatt a Duna érintett szakasza felett fokozott hanghatásra, valamint megnövekedett légiforgalomra kell számítani, hívta fel a figyelmet a honvédelmi miniszter. A nemzeti ünnepen reggel 9 órakor kezdődik a látványos show. A Magyar Honvédség vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. repülődandár, valamint a Magyar Honvédség Kis József 86. helikopterdandárja légijárművei hajtanak végre díszelgő áthúzásokat egyenként és kötelékben a Duna ikonikus hídjai, a Lánchíd és a Margit híd között. Változik a közlekedés augusztus 20-án a fővárosban. Több helyen forgalomkorlátozásra, lezárásokra kell készülni. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint holnap délelőtt lezárják a Dunapart közvetlen környezetét a Lánchíd és a Margit híd között, délután pedig a Szent Jobb körmenet útvonalán lesznek korlátozások a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzijáték miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A BKK a belvárosban sűríti járatait. Híreink végén a várható időjárásról. Többnyire száraz, meleg idő lesz, délutántól csökken a felhőzet és egyre több felé kisüt a nap, ugyanakkor északon, északkeleten eleredhet az eső, a szél helyenként megélénkül. Napközben 27-33, késő este 19-25 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos. A következő napokban jelentősen melegszik az idő. Kedves hallgatóink, 9 óra múlt, 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

0: Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Halper László, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Mindannyian babaként már csörgővel a kezünkbe. Adnak a szülők, mindent beleadnak a kezünkbe, és aztán valaki úgy marad, valaki nem, de az egy tényleg jó alap. De hát az ének az alap. Az alap, hogy ugye anyuka énekel, rögtön ének hangot hallunk. Ez az a kinti zajok, mindennek van egy ritmusa. Akkor nem tudom, az ősemberek mit csináltak, de hát azt is fölismerték, hogy milyen állat jár kint. Tehát annak is volt, tudták, nagy vagy kicsi, mindent ad magát az egész bolygónak, meg az egész természetnek van egy lüktetése, ami indul, és aztán persze a tánc az egy egyel későbbi, mert ahhoz már állni kell tudni. Igen.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Halper László, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Impro. Ez az Old Dead Jazz, szerdán 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Köszöntöm az Old Dead Jazz hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják. Egy igen különleges lemezbemutatóval készültünk, ami bár nem friss és ropogós, de nem hallhatták teljes egészében műsorunkban még a díjnyertes lemezt. A David Reese Williams trió 1988-ban alakult, tagjai David Reese Williams zongorista, Neil Francis basszusgitáros és Phil Leslie dobos. A Canterbury székhelyű zenekar az évek során számos érdekes koncerten és fesztiválon lépett fel Angliától Spanyolországig. 2001-ben egy rádióműsorban a BBC-ben olyan sikert értek el, amivel megalapozták a hírnevüket. Így jöhetett létre az az album, amit most bemutatunk hallgatóinknak. A 2002 májusában megjelent Hidden Colors, Purcell, Bach, Grieg, Fauré, César Franck, Debussy és Ravel műveinek átiratait tartalmazza. Remek kritikákat kapott a megjelenése után a lemez, a The Times-ban és az Independent-ben is cikkeztek róla. A Financial Times is a műfaja legjobbjának minősítette a 2002-es év világzenei lemez kritikájában. Harry Purcell, Music for a While című kompozíciója hallható elsőként David Reese Williams feldolgozásai közül, aztán Maurice Ravel szonatinájának második tételét halljuk, utána Johann Sebastian Bach kompozíció következik, Jesus meine Zuversicht címmel, ezt követi egy francia karácsonyi ének, majd Harry Purcell alkotása a When I'm Laid in Earth, utána újra Johann Sebastian Bach a szerző, és a Nun kommt der Heiden Heiland hangzik el, majd César Franck alkotása prelűd, fúga és variáció, befejezésképp pedig Claude Debussy, The Snow is Dancing című kompozícióját halljuk David Reese Williams feldolgozásában.

feldolgozásait hallottuk, David Reese Williams feldolgozásai közül. Tétel cím szerint elhangzott Music for a While, Sonatina második tétel Raveltől, Jézus meine Zuversicht, francia karácsonyi ének, When I'm Laid in Earth, Non kommt der Heiden Heiland, Prelude fuga és variáció César Franktól és Claude Debussy kompozíciója The Snow is Dancing címmel. Így ért véget a mai All That Jazz, a szerkesztő Weiss Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon, Fellegi Lénárdot hallották.

0: Impro. Ez volt az All That Jazz a Szakcsi Rádióban. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlését hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a kőszegi Rhythm & Brass koncertje hallható. Majd ezt követően a Kék Nyúl Hammond Band koncertje, majd Thelonious Monk Roundabout Midnight szerzeménye hallható Szakcsi Lakatos Béla előadásában.
0: Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári

0: Fogatásának vendége szerda este 19 órától Halper László, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Több mint 30 törvény és két alaptörvény módosítása az új Tisza többségű országgyűlés első 100 napjának mérlege. A kormánypárt frakciója közölte, az egyik legfontosabb vállalás a Magyarországnak járó több ezer milliárd forintnyi uniós forrás hazahozatala volt. Ennek érdekében átfogó korrupcióellenes és átláthatósági intézkedéseket fogadtak el. Emellett megkezdődött az ország alkotmányos rendszerének megújítása, az országgyűlési képviselők mandátumát 12 évben, a miniszterelnökét két ciklusban maximálták, és az országgyűlés megerősítette a bírói önigazgatást, a bírósági szervezetrendszer függetlenségét is. Autóbuszt ért orosz dróntalálat a dél-ukrajnai Herszonban, négyen meghaltak, öten megsebesültek. Az orosz légierő Zaporizsját is támadta hajnalban, egy ember meghalt, hatan megsebesültek. Több lakóépület megrongálódott, Donyeckben lakóházba és egy bevásárlóközpontba csapódott drón, egy halottról és négy sérültről tudnak a hatóságok. A Fekete-tengeren Odesszától délkeletre egy hadfelszerelést szállító hajót találtak el az oroszok, Csornomorszk kikötőjében pedig üzemanyag és kenőanyagtartályok semmisültek meg. Közben a szemben állók között újabb hadifogolycsere történt, 103 ukrán és ugyanennyi orosz katona térhetett haza. Idén is kiállítják a cseh koronázási ékszereket a prágai Hradzsimban. A ritkán látható műkincseket szeptember 15-től két héten át lehet majd megtekinteni a Vár Ulászló termében. Petr Pavel köztársasági elnök két éve döntött úgy, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel évente egyszer kiállítják a legféltettebb nemzeti kincsnek számító történelmi tárgyakat. Több ittas motorcsónak vezetőt is kiszűrtek a rendőrök a Tiszatavon. Az elmúlt hétvégén 9 emberrel szemben kellett intézkedniük. A térségben nem csak a vízen, hanem a közutakon is razziáztak. A megállított sofőrök közül 6 ellen indult eljárás alkoholfogyasztás miatt. A kétnapos akcióban 105 alkalommal szabtak ki helyszíni, 48 esetben közigazgatási bírságot, 28 esetben feljelentést tettek a rendőrök. Változik a közlekedés augusztus 20-án a fővárosban. Több helyen forgalomkorlátozásokra, lezárásokra kell készülni. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint holnap délelőtt lezárják a Dunapart közvetlen környékét a Lánchíd és a Margit híd között, délután pedig a Szent Jobb körmenet útvonalá lesznek korlátozások a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzijáték miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat, a BKK a belvárosban sűríti járatait. Az időjárásról: többnyire száraz, meleg idő várható, délutántól csökken a felhőzet, és egyre több felé kisüt a nap, ugyanakkor északon, északkeleten eleredhet az eső, a szél helyenként megélénkül. Napközben 27-33, este 19-25 fok várható, a Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos, a következő napokban jelentősen melegszik az idő. 12 óra múlt, 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután, minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: A jazz történet legsikeresebb albuma Miles Davis Kind of Blue című 1959-es klasszikusa. Világszerte több mint 5 millió példányban kelt el belőle, csak az USA-ban 4-szeres platina lemez lett. A felejthetetlen albumon olyan legendák játszanak, mint John Coltrane, Cannonball Adderley és Bill Evans. A felvételek mindössze 2 stúdiónap alatt készültek, spontaneitásuk máig lenyűgöző. A modális jazz úttörőjeként új irányt adott a műfajnak. A lemezborító is ikonikussá vált. Érdekesség, hogy a megjelenéskor semmilyen reklámkampány nem kísérte. 1960-ban még kísérletező zeneként tekintettek rá, ma már a legnagyobb klasszikus a műfajban. Minden jazz gyűjtemény alapdarabja.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Annak vendége szerda este 19 órától, Halper László, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a kőszegi Rhythm & Brass koncertje hallható.
2: Majd ezt követően
1: a Kék Nyúl Hammond Band koncertje, majd Thelonious Monk Round About Midnight szerzeménye hallható Szakcsi Lakatos Béla előadásában.
0: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Vannak hasonló alapkövek, hasonló építőkövek, amikre építkeznek, de van, ami igazából teljesen más a felépítésében. Például az, hogy ugye a jazz az alapvetően ritmus alapú stílus, és a komoly zene meg inkább melódia alapú. És ezek között ügyesen át lehet járni egyébként, csak beletelik pár évbe, amíg az ember ezzel így tud zsonglőrködni.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Németh Bendegúz, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. All Over the Place című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Halper László, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on.

0: YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Kőszegi Rhythm & Brass koncertje hallható. Majd ezt követően a Kék Nyúl Hammond Band koncertje, majd Thelonious Monk Roundabout Midnight szerzeménye hallható Szakcsi Lakatos Béla előadásában.
0: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms 2026 programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei. Péntekenként 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Kovács Laci, miskolci zenekarnak volt ő a karmestere hosszú évtizedekig, illetve a rádiózenekarnak is. Ő volt az, aki engem ebbe belerángatott még a 2000-es évek elején. Megkérdeztem, hogy Laci, hogyan lehetne megtanulni szimfonikus zenekarra hangszerelni? És mondtam, na figyelj, akkor gyere, beviszlek a rádiók ottatárába, és akkor ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt a darabot, ezt tessék, itt vannak a partitúrák, most menjél haza, keressél hozzá a felvételt, és akkor hallgasd, és közben nézd a partitúrát. És hát én követtem az ő utasításait, és azóta is ezt csinálom.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Miles Davis és John Coltrane életmű előtt tiszteleg a harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál. Augusztus 20-a és 22-e között immáron harmadik alkalommal hívja életre jazz fesztiválját Csalföldön, a Szakcsi Rádió. A háromnapos rendezvény középpontjában Miles Davis és John Coltrane életműve áll. A jazz két meghatározó alakja egyaránt idén ünnepelné 100. születésnapját, a fesztivál programja az ő munkásságuk előtt hajt fejet. Augusztus 20-án, a fesztivál nyitó napján a négyesi Barnabás Kvartett lép színpadra, majd a Modern Art Orchestra, Mao Plays Miles Davis, Bird of the Cool című produkciója idézi meg Miles Davis korai korszakát. Augusztus 21-én a Bangó Adrien Quartet koncertje után a Coltrane Legacy formáció John Coltrane zenei örökségét állítja középpontba. Augusztus 22-én a Tűzkő Salamon Quintet koncertjét követően Andy Middleton és Olá Kálmán kvartettje Duke Ellington és John Coltrane műveiből összeállított műsorával zárja a háromnapos rendezvényt. A harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál koncertfelvételeit hamarosan a Szakcsi Rádió és a Bartók Rádió műsor kínálatában is visszahallgathatja.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Halper László, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a kőszegi Rhythm & Brass koncertje hallható. Majd ezt követően a Kék Nyúl Hammond Band koncertje, majd Thelonious Monk Roundabout Midnight szerzeménye hallható Szakcsi Lakatos Béla előadásában.
0: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Fehérvári Petra. Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. Az államfő egyeztetette a hivatal átvételéről az elnöki feladat és hatásköröket az átmeneti időszakban ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnökkel, majd találkozott a hivatal állományával. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét államfőnek. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Elődje Sulyog Tamás megbízatása az alaptörvény 17. módosításával július 20-án szűnt meg. Egyre nagyobb az esély arra, hogy a paksi atomerőmű két működő turbináját a kritikus időszakban sikerül üzemben tartani, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István bejegyzése szerint ebben fontos szerepe van az elsüllyesztett bárkáknak és a folyamatosan épülő fenékküszöbnek. A miniszter jelezte, már csak legfeljebb egy nap választ el a Duna várható legalacsonyabb vízállásától. A következő órák még kritikusak, ezért

0: A szakemberek továbbra is éjjel-nappal dolgoznak, és folyamatosan figyelik a Duna vízállását, valamint az erőmű működését. Bocsánatot kért a határon túli magyaroktól a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter amiatt, hogy az előző kormány politikai eszközként használta őket. Tar Zoltán hangsúlyozta, nem politikusok vagy kormányok döntik el, ki a nemzet tagja. A határon túli magyarok életét nem lehet Budapestről irányítani, és nem várható el tőlük az egységes gondolkodás. A miniszter közölte, a Tisza kormány támogatni fogja a határon túli magyar közösségeket, de alárendeltség helyett egyenrangú kapcsolatot épít ki velük. Cserhalmi György Kossuth-díjas színművész, a Nemzet Színésze kapja meg a Magyar Érdemrend nagy keresztjét az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, Cserhalmi György nem csak kiemelkedő művészi pályájával, hanem a rendszerváltás idején vállalt közéleti szerepével is beírta magát a magyar történelembe. Szabadtéri plakátkiállítás nyílt, magyar művészek Itáliáról készült festményeiből a Várkert bazárban. A Glorietthez vezető rámpán 10 alkotást helyeztek el a kivilágítható keretekben. Mások mellett Csontváry Kocka Tivadar, Aba Novák Vilmos, Ligeti Antal és Csók István egy-egy alkotása látható. A kiállítás október közepéig látogatható. Zárva lesznek a nagy élelmiszerláncok üzletei a nemzeti ünnepen, augusztus 20-án a kisebb éjjel-nappalik, valamint a benzinkutak boltjai és az ételfutár cégek működnek. A 4 napos hosszú hétvége további részében, augusztus 21-től a hipermarketek már a megszokott nyitvatartási rend szerint üzemelnek. A patikák holnap ügyeleti rendben, a következő napokban a megszokottak szerint lesznek nyitva. Délután egyre több felé kisüt a nap, csak északon, északkeleten marad borult az ég, és arrafelé kisebb eső előfordulhat. Holnap többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki zápor, zivatar. A szél több felé megélénkül, holnap helyenként megerősödik. Éjszaka 16-23, napközben 32-37 fok valószínű, a Balaton 23 fokos.
1: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazz Napló.
1: Vinand Gábor Berki Tamás mellett lényegében az egyedüli, rendszeresen fellépő férfi jazz énekes volt. Fiatalon még az operához vonzódott, emellett szaxofonon és fuvolán játszott, de mindenki jazz énekesként tartja számon. Egészen kivételes, improvizációs képességgel rendelkezett. Úgy volt képes egyes harmóniákat dallamívekben felbontani, kromatikusan színezni, amire csak a legkiválóbb hangszeresek képesek. Vokális téren mindez nemzetközi vonatkozásban is ritkaság. Lehet, hogy e különleges képesség Vinand szaxofon tudásával állt kapcsolatban, de énekben mindezt összehasonlíthatatlanul nehezebb megvalósítani, mint hangszeren. Külföldön is csak kevesen tudják. Gyakran szerepelt hangszeres és énekes minőségben, felesége a kubai énekesnő Elza Valle együttesében is. Saját kvartettjében Rozsnyói Péter zongorázott, Barca Horváth József bőgőzött, és Dés András játszott ütőhangszereken. Utolsó éveiben duó és kvartett formációban is sokat koncertezett Szakcsi Lakatos Bélával. Saját neve alatt 6 CD-je jelent meg.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Kőszegi Rhythm & Brass koncertje hallható. Majd ezt követően a Kék Nyúl Hammond Band koncertje, majd Thelonious Monk Roundabout Midnight szerzeménye hallható Szakcsi Lakatos Béla előadásában.
0: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Halper László, gitárművész. Legkedves

0: Legfrissebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Jim Hall nagyon izgalmas gitáros, szintén hallottam őt élőbe, az a Trafóba volt, László Attila ült mellettem, és végig mosolyogtunk egymással. Azt gondolom, hogy ő talán az a gitáros, ahol megszületik a modern jazz, tehát egy bizonyos szempontból egy ilyen vízválasztó. Nem tudom megképzelni, hogy a világban él olyan jazz gitáros, akire ne lett volna hatással.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Holdas Dominik, a Szabcsi Rádió Küld be a dalot felhívásának egyik győztese. Look Inside My Mind című dala most következik a Szabcsi Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Halper László, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Kőszegi Rhythm & Brass koncertje hallható. Majd ezt követően a Kék Nyúl Hammond Band koncertje, majd Thelonious Monk Round About Midnight szerzeménye hallható Szakcsi Lakatos Béla előadásában.
0: Impro, jazz mozaik, csütörtökön 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Blues zenei műfajt az egészen az 1800-as évek végére, közepére, egész pontosan 1865-re datálják, és volt szerencsém ott lenni azon a kis emlékműnél, Tutwiller kis városából, Amerikában délen, ahol W.C. Handy meghallotta az úgynevezett ilyen első blue note hangot, amit aztán ilyen bluesként apostrofáltak egy valami vonatállomáson felszálló asszonynak az énekében, ami ott az állomáson zajlott.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Miles Davis és John Coltrane életmű előtt tiszteleg a harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál. Augusztus 20-a és 22-e között immáron harmadik alkalommal hívja életre Jazz Fesztiválját Csalföldön a Szakcsi Rádió. A háromnapos rendezvény középpontja

0: közösségét állítja középpontba. Augusztus 22-én a Tűzkő Salamon Quintet koncertjét követően Andy Middleton és Olá Kálmán kvartettje Duke Ellington és John Coltrane műveiből összeállított műsorával zárja a háromnapos rendezvényt. A harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál koncertfelvételeit hamarosan a Szakcsi Rádió és a Bartók Rádió műsor kínálatában is visszahallgathatja.
1: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
0: a kőszegi Rhythm & Brass koncertje hallható. Majd ezt követően a Kék Nyúl Hammond Band koncertje, majd Thelonious Monk Roundabout Midnight szerzeménye hallható Szakcsi Lakatos Béla előadásában.
1: Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Halper László, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó estét kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Fehérvári Petra. Egyre nagyobb az esély arra, hogy a paksi atomerőmű két működő turbináját a kritikus időszakban sikerül üzemben tartani, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint ebben fontos szerepe van az elsüllyesztett bárkáknak és a folyamatosan épülő fenékküszöbnek. Hangsúlyozta, a szakemberek továbbra is éjjel-nappal dolgoznak, és folyamatosan figyelik a Duna vízállását, valamint az erőmű működését. A katonák minden nap bizonyítanak, nélkülük nem lenne energia és nukleáris biztonság, hangsúlyozta a nemzeti ünnep alkalmából tartott ünnepségen a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus példaként említette a Paksnál dolgozó, a vízellátás biztosításában vagy éppen az erdőtüzek oltásában résztvevő katonákat. A Fidesz szerint kapkodás, az előző kabinet hibáztatása és be nem tartott ígéretek jellemzik a Tisza kormány első 100 napját. Az ellenzéki párt képviselőcsoportja utóbbiak között említette például a családi pótlék, az anyasági támogatás, a gyes és a gyet megduplázásának, valamint a szociális szektorban ígért 25%-os béremelésnek az elmaradását. Új tulajdonosa van a Népszavának. A Liberty Press Kft. Átvette a lapot működtető 21. század média ZRT-t, hogy biztosítsa a szerkesztőség hosszú távú fennmaradását, közölte saját oldalán a Népszava. A lap vezérigazgatói posztját Vető Balázs, a Forrás Társadalomkutatóintézet alapítója veszi át. A szerkesztőséget ideiglenes főszerkesztőként Horváth Gábor irányítja. Már lehet jelentkezni az érintők babasimogató programba. A civil kezdeményezés a kórházban magukra hagyott és egyedül maradt babák simogatására és gondozására indult el. Azt szeretnék elérni, hogy 4500 képzett önkéntes kerüljön minden olyan kórházba, ahol szükség van segítségre. Itthon jelenleg több mint 300 kórházban hagyott babáról gondoskodnak az egészségügyi intézmények. Állami és miniszteri díjakat adott át a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter augusztus 20-a alkalmából. A díjakkal a népművészet, a közművelődés, a muzeológia, a könyvtári és levéltári szakma, valamint a külhoni magyar közösségek szolgálatában végzett kiemelkedő munkát ismerik el. Tar Zoltán azt mondta, a magyar nép ez év tavaszán újra visszatalált Szent István, Széchenyi és Antal József útjára. Hagyományőrző programokkal készül Szent István napjára az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. Augusztus 20-án lesz honfoglaláskori lovas bemutató, lehet íjászkodni és megismerkedni a népi fafaragással. Emellett gyógynövény és teakóstoló, valamint kemencés látványsütés is várja a látogatókat. Zárva lesznek a nagy élelmiszerláncok üzletei a nemzeti ünnepen. Augusztus 20-án a kisebb éjjel-nappalik, valamint a benzinkutakboltjai és az ételfutárcégek működnek. A négynapos hosszú hétvége további részében augusztus 21-től a hipermarketek már a megszokott nyitvatartási rend szerint üzemelnek. A patikák holnap ügyeleti rendben, a következő napokban a megszokottak szerint lesznek nyitva. Holnap többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki zápor, zivatar. A szél helyenként megerősödik, éjszaka 16-23, napközben 32-37 fok valószínű.
4: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazz délután. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.
1: Watch me, brother. Leave taking. Buy sugar.

0: Jazznapló.
1: A Kassák Klub az Uzsoki út 57-es szám alatt már az 1960-as évek vége óta az egyik legnyitottabb szellemű helynek számított Budapesten. 1975 és 1979 között Szabados György Nyitott Csoport nevű formációja játszott itt sokat. Később a Szigeti Péter vezette jazzklubokban szerepeltek vezető jazzmuzsikusok. Egy időben Szemző Tibor és a 180-as csoport is a Kassák állandó fellépői közé tartozott. A klub a nevét Kassák Lajos költőről kapta, így az irodalom, képzőművészet és zene gyakran együtt volt jelen a klubban. A hely mára teljesen átalakult, de egy korszak valódi jazz szimbóluma maradt.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: A nyári fesztivál legszebb hangversenyei. Népszerű előadók, ismerős és ismeretlen dallamok, csemegék csendülnek fel a londoni Royal Albert Hallból. Proms 2026. Péntekenként 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
1: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: a kőszegi Rhythm & Brass koncertje hallható. Majd ezt követően a Kék Nyúl Hammond Band koncertje, majd Thelonious Monk Roundabout Midnight szerzeménye hallható Szakcsi Lakatos Béla előadásában.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
4: Köszöntöm a hallgatókat. A Jazz Portré mai adásának vendége Halper László, gitárművész, szakíró. Én Eszter Gályos Máté vagyok. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a Szakcsi Rádió meghívását, és köszöntelek itt a stúdiónkban.
5: Én köszönöm a meghívást, nagyon megtisztelő, köszönöm.
4: Kezdhetjük ezzel, eszembe jutott ez a Szakcsi Rádió névadója, Szakcsi Lakatos Béla kapcsán, hogy te milyen emlékeket őrzöl?
5: Nagyon-nagyon szép emlékeket őrzök róla. Hát egyrészt ugye annak idején a Rádió C-ben a Zenész Legendák című sorozattal kezdtem valaha rádiózni, és ugye egy olyan generáció miatt kezdtem el, akik addigra sajnos már nem éltek, és ugye ők miután disszidensek voltak, ők törlődtek a magyar kultúrtörténetbe, tehát ez ott az alapgondolat, de amikor ennek a és róluk ugye a barátok, családtagok, zenésztársak meséltek, amikor aztán ugye akikről én akkor gondoltam, hogy érdemes ezt a sorozatot csinálni, elfogytak, hogy úgy mondjam, a témák, akkor az akkor élő legendákkal kezdtem el interjúkat készíteni, hát sajnos most már a legtöbben közülük sem élnek. Ugye gondolok itt Szakcsi Lakatos Bélán túl Babos Gyulára, Lakatos Peceg Gézára, Jávori Vilmos. Hát sajnos most már sorolhatom a neveket, és megkerestem, hogy Béla bácsi adná nekem interjút, és nagyon-nagyon készséges volt. És aztán úgy alakult az életben, hogy játszhattunk is együtt, sőt a Quintettem első lemezén játszik is az albumon, és mindez segítőkészségből, barátságból. Tehát én nagyon-nagyon szép emlékeket őrzök róla, és minden alkalommal, amikor én vele beszélgethettem, akkor mondott a zenéről valami olyan hihetetlen, valami nagyon bölcs dolgot, amit viszek magammal az életbe. Csak két rövid gondolat, amikor ugye az improvizálásról beszéltünk, és mondta, hogy azt mondta nekem, hogy tudod, a jazzhez szabadság kell, és a szabadsághoz bátorság. És azt mondta, hogy mindig úgy kell a hangszeren valamit megfogni, hogy az jó lesz. Azt mondja, és ha mégsem, mert azt mondja, hogy én mindenkivel előfordul, akkor majd kikeveredsz belőle, mert ezért vagy zenész. Na most ezek mekkora gondolatok. És az életem utolsó találkozásánál, amikor duóztak Kőszegi Imrével, hihetetlen érdekes duó koncert volt, még az IF jazz kávézóban, odaült, megtisztelt azzal, hogy odaült az asztalunkhoz, és azt mondta, hogy tudod, szóval tulajdonképpen úgy kéne játszani, hogy hagyni, hogy jöjjenek a hangok. Szóval persze az is tud jó lenni nagyon, amikor valamit nagyon így vagy úgy akarsz, természetes, hogyha egy, de alapvetően úgy kéne játszani, hogy hagyd, hogy jöjjenek a hangok. Tehát ezek olyan üzenetek, vagy, ami az embert egy életen át kíséri el. Tehát én ahányszor találkoztam vele, nekem az mindig egy akkora élmény volt, és hát azt meg kell mondani, hogy én szerintem minden idők legnagyobb magyar jazz muzsikusa volt, és azt hiszem, hogy ezzel szerintem nagyon sokan egyetértenek, nem hiszem, hogy valaki vitatkozna velem. És hát az ő esetében egy olyan tudással találkozott az ember, ami a világon keveseknek. A világon. Nagyon keveseknek.
4: Említetted az előbb, hogy sajnos már sokan nincsenek köztünk azok, akikkel interjút készítettél, vagy akikkel foglalkoztál, vagy foglalkozol. Te hogyan látod egyre nehezebb nagy jazz egyéniségeket találni, akár Magyarországon, akár nemzetközi szinten?
5: Hát igen, ez egy nagyon nehéz kérdés. Az kétségtelen, hogy nem a zenészek képességei múlik ez. A műfaj van most egy picit más helyzetben. Tehát ugye ez egy 20. századi műfaj. ez mondjuk úgy, hogy most számoljuk, hogy 1920 környékétől, ez most nagyon nehéz, ezek mindig ilyen nagyon nagy leegyszerűsítések, de alapvetően. Ugye ott az Egyesült Államokban találkozott nagyon sok zenei kultúra, ugye az európai zenei kultúra, klasszikus zenei kultúra találkozott ugye egy afrikai ritmusvilággal, de ott különböző afrikai térségekből is egymással olyan emberek találkoztak, akik Afrikában nem találkoztak volna, mert az egyik Kelet-Afrikában ból származik a másik Nyugat-Afrikába, tehát hogy ott nagyon sok, és mindez a karibi zenei, egyébként ezt nem annyira emeli ki hozzá, hogy a karibi zenei világ, mert Haitiról is akkor sokkal jöttek New Orleansba, mert ott is volt valamilyen polgárháború, vagy ilyesmi. Tehát, hogy nagyon sokfajta kultúra találkozott. Ugye, ha nagyon leegyszerűsítjük, akkor mondjuk New Orleans is környéke, ott alakult ki a swing, mondjuk ott alakult ki a jazz, a Mississippi Deltában a blues, ezek mindig persze hatottak egymásra, és akkor mondjuk nagyon leegyszerűsítve a bluesból lett a rockzene, és minden, amit ma rocknak hívunk, a Beatlesig, a Deep Purpleig, a AC/DC-ig, és mondjuk ugye a swinges dologból lett az a rengeteg jazz irányzat. Most miután ez egy 20. századi műfaj, hogy említettem, iszonyú gyorsan jöttek a változások. Tehát ha most azt nézzük csak, hogy a bebop elindult a 40-es évek közepén, második felén, és már az 50-es évek elén Miles Davis már elindult a cool korszak, stb. Tehát hogy ilyen két-három évente jöttek hihetetlenül karakteresen más zenék, és hogy 69-ben megjelent a Bridges Brew Miles Davis-ről, ami az első fusion lemeznek tekinthető album. Tehát a popzenében ugye, hogy mit tudom én, az 50-es évek második felében hát Elvis volt a király. Ugye utána jött a Beatles, és mit tudom én, 63-64-re, itt még nem volt 30 éves Elvis Presley, mert 35-ben született. Nem csak, hogy nem volt olyan népszerű, hanem ciki lett. Tehát, hogy egy ennyire forrongott, tehát, hogy például a 60-as években mi történt az alatt, a 10 év alatt, és közben jött a Hendrix, közben jött Bob Dylan, aki a folk zenét emelte a művészet szintjére, nem véletlen, hogy irodalmi Nobel-díjat kapott, olyan szövegeket írt, ugye Hendrix, aki teljesen forradalmasította, egy teljesen más oldalról kezdett játszani. Tehát nagyon, ez azért meséltem ilyen, és azért ilyen hosszan válaszolok erre. Tehát nem a zenészek tehetségében van különbség, hanem valahol azt érzem én, és ez most igaz az összes populáris zenére, ami így Amerikából indult el, hogy lehet, hogy egy picit kevesebb már a lehetőség. Tehát annyira sok minden történt ez alatt a mondjuk 100 év alatt, ugye, ha azt mondjuk, hogy 20-tól, annyira sok minden történt, hogy nagyon sok dolog le lett zongorázva, és nem olyan egyszerű. Nyilván sose volt egyszerű, most félreértés ne esik, de azért egyre nehezebb, azért legyünk őszinték. Tehát most festészetet mondjam példának. Tehát attól kezdve, hogy úgy festettek, mint egy fotó, addig, amíg valaki kirakta az üres vásznat, és azt mondta, hogy ez az én gondolatom. Tehát nagyon, és a kettő között történt minden, az impresszionizmus, stb. Tehát azért a 19. század közepétől a művészetekben azt gondolom, hogy olyan hirtelen gyors változások indultak el, hogy akárhogy is azért talán most már nehezebb annyira karakteresen újat alkotni ezekben a műfajokban legalábbis, mint talán ezekben az évtizedekben voltak. Lehet, hogy rosszul látom, és majd jön egy ügyeletes zseni, és ezt az egészet átfordítja. De én azt mondom, hogy például jazzben az utolsó igazán karakteresen nagy fordulatot hozó lemez, az ott posztumus megjelent Miles Davis Dubab című albuma. Én azóta nem hallottam olyat, amire azt mondtam volna, hogy fölkaptam volna a fejem, hogy hú, hát ez. A Dubab az olyan volt 92-ben. Még CD játszom sem volt, és megvett, már csak CD jelenik, már megvolt a Dubab, és vettem hozzá egy CD játszót. És alig vártam, amikor tudtam, hogy egy DJ-vel csinálta Davis, és már hallottam azt, hogy de nagy lesz, hogy a DJ rappel, és arra az a trombita, és olyan is lett az ott is egyik kedvenc lemezem. Tehát én azt gondolom, hogy azóta nagyszerű muzsikusok jöttek, fiatalok, nem fiatalok, öregek, középkorúak, de hogy olyan nagyon karakteresen új zene, én legalábbis azt gondolom, hogy nem.

0: A technológia fejlődése hozhat valamilyen reményt esetleg a megújulásban?
1: Igen, a technológia az mindig, ugye ezt hozzá kell tenni, akár bármelyik művészetek, festészetben és az impresszionizmus, ugye a könnyűipar akkori fejlődése nagyon sok olyan lehetőséget hozott, ami ugye több szín lett, stb. Nagyon segített. Ez a zenében ugyanez. Én most azt hiszem, egy picit ellenünk fordult az AI-ja. Tehát én azt gondolom, hogy mi most a nagyon új technológia, az szerintem ezt nem segíti, hanem inkább hátráltatja. De ez azt hiszem, hogy nem a zene az egyetlen. Hát a filmművészettől kezdve irodalomig. Hát AI-jal lehet iratni regényeket is. Tehát én azt gondolom, hogy most van az a pillanat, amikor szerintem a technológia nem a segítségünkre van, de lehet, hogy én vagyok már öreg, megérem, jövőre leszek 60 éves, tehát biztos, hogy ilyen sok minden nem jól látok. Én azt gondolom, hogy az emberiség egy nagyon nagy fordulóponthoz ért, mert két olyan dolog született, a génsebészet és az AI, ami azt hiszem az egész emberiséget mindenféle, nem csak a művészek terén, nagyon-nagyon sok kihívás elé fogja állítani.
0: Azt vallod, hogy korszakokhoz, vagy konkrét időszakokhoz köthető egy-egy műfajnak az aranykora, és utána nem érdemes nagyon már újat várni tőle?
1: Hát most nézzük meg a klasszikus zenét, egy jó példa. Gyakorlatilag jött abban az impressionizmus volt talán az utolsó olyan, ami igazán közönséghez is tudott szólni. Tehát ha most azt veszük, hogy Schönberg, stb., azért legyünk őszinték, azt azért egy átlagembernek nagyon nehéz szeretni. Na most persze ott is azért például Bernstein, ugye egy amerikai zenéből kiindulva azért tudott olyan 20. század második felébe is olyan műveket írni azért, ami magas színvonalú volt, zseniális és sok emberhez szólt. Nagyon nehéz az igazság ezeket megjósolni. Én azt gondolom, hogy műfajoknak egyébként vannak csúcskorszakai, mert azért például zenében minden stílusnak vannak olyan dallam és harmónia fordulatai, ami ahhoz a stílushoz a legjobban passzol, akár egy magyar nótában, hogy mik azok a szokásos dallamfordulatok, harmadik. Na most ezek egy idő után nyilván, most például a Beatles az megírta ennek a fajta rockzenének az összes olyan akkord menetére írt zseniális számot, amire másik, mert azért nyilván ennek is van egy tólik határa, hogy mivel lehet élni. Nem szabad pessimistaként lenni, mert egyet soha nem szabad kizárni, és az mindig jön. Jönnek majd ügyeletes zsenik, és az mindig kiszámíthatatlan. Tehát azért most már értem, hogy Wayne Shorter miért mondta azt, amikor Miles Davis meghalt, hogy riasztó egy Davis nélkül világban élni. Mert ahogy említettem, én szerintem, ahogy Davis mindig megújította ugye a zenét, ő maga azt mondta, hogy az ő foglalkozása, mondta egy idős hölgynek, aki nem ismerte őt, és megkérdezte egy fogadáson, hogy édeskem, mi a maga foglalkozása? Az, hogy háromszor forradalmastottam a zenét. Tehát, hogy majd jön egy Miles Davis, és akkor most tök mindegy, hogy én most itt mit mondok, akkor fog valami olyan történni. Most egyelőre nem lát. Én, de már lehet, hogy dolgozik az új Miles Davis, csak hozzám még nem jutott el. Tehát ez nyilván vannak logikus folyamatok, és de a logikus folyamatokat ugye mindig aztán teljesen megreformálják a zsenik. Hát majd meglátjuk.
0: De ebben nem lehetünk határozottak, nem lehet azt mondani, hogy nem lesz egy következő Miles Davis, és nem lesz egy következő Jimi Hendrix, és nem lesz egy, mert hogy de nem azért, mert hogy nem tudná ugyanazt lejátszani, mert egyszerűen nem
1: Miles Davis biztos, hogy nem lesz, és épp pont tegnap előtt, Coleman Gabi barátommal, tehát hogy unokatestvére mondta azt, egyszer Davisről beszélgettünk, hogy hát ki a persze, King of Jazz, a jazz királya. Ilyen már nem lehet, mert olyan, hogy valaki Parkerrel játszon fiatal korában, amikor a bebop elindul, és utána 50 évig vezeti ezeket az előbb említett forradalmi változásokat, nyilván ilyen már nem lehet, mert egyszerűen nem lehet, már az nem él, aki akkor született. Tehát nyilvánvalóan nagyon nehéz, hogy valaki ilyen szinten meghatározója legyen ennek a műfajnak, mert közben a műfaj is annyit változott, hogy Davis a végén mondta, hogy ő nem jazz játszik. És bizonyos értelemben érti az ember, hogy miért mondta, mert az, amit igazán jazznek hívnak, vagy hívtak, azt nyilván attól ő már egy más dimenzióban mozgott. Nagyon-nagyon nehéz ezekre mit mondani. Nyilván így királynak lenni, tehát ennyire jelentősnek lenni, ahogy miért most tudunk egy olyat mondani, mint Renoir? Tudunk olyat mondani a festészetben, mint Picasso? És nem azért, mert nem születnek emberek hihetetlen tehetséggel, hanem abban a művészeti ágban a történelmi szituáció nem nagyon látom. Tehát nem olyan fontos. Hogy mondjuk, azt mondta Deep Purple basszusgitáros, hogy 70-es évekről, hogy akkor a zene volt a vallás, és mi voltunk a papjai. Ugye az egy nagyon önazonosságot jelentő dolgot, hogy ki mit hallgat. Tehát ha most fiatalok találkoztak 70-es években, mondjuk én gyerek, mit hallgat? És az egyik azt mondta, hogy Deep Purple-t, akkor az behatárolta őt. Aha, te akkor te izé. Ha azt mondta, hogy Bonnie M-et, az is behatárolta. Na most ennyire ma nem fontos a zene. Tehát azon nem fog senki összeveszni, hogy most nem akarok zenekar neveket mondani, mert olyan, mint én őket lenézném, vagy miközben ugyanúgy tehetséges emlékség. Tehát, hogy maga, én azt gondolom, hogy a művészet bármelyik ága sem olyan fontos most per pillanat. Most egy ilyen periódusa van a világnak, hogy most ezek nem annyira fontosak, mint mondjuk az 50-es, 60-as, 70-es években. Én ezt gondolom. De hát ezt tapasztalom, tehát ez nem kell zseninek lenni, hogy ezt az ember lássa, hogy az átlag ember életében a művészetek ma nem töltenek be olyan szerepet, mint mondjuk azokban az évtizedekben. Azáltal, hogy nagyon sok jazziskola van a világon, hát Magyarországon is most már óvodáskortól az egyetemig ugye lehet, hála Istennek, jazz tanulni. Azt mondta, hogy de a világban ez már régebben is így volt, főleg Amerikában, hogy egyetlen egy pici hátránya lett ennek a dolognak, hogy régen két bőgős vagy két szaxofonos között sokkal nagyobb különbség volt, ahogy játszott, mint azok között, akik ezeket az iskolákat végigjátszik. Tehát az átlagszín nagyon megemelkedik, mert mindenki nagyon jól játszik, mert megtanulta nagyon a szakmát, óvodástól egyetemig. De azáltal, hogy végigjárunk egy ilyen iskolát, tehát megtanulunk egyfajta gondolkodás, egyfajta iskolarendszert, teljesen természetes, hogy egy picit hasonlóban játszanak az emberek, hiszen ugyanazzal a tudással rendelkeznek, arra épülnek. Amíg ez nem volt, az átlagszint biztos nem volt ilyen magas, tehát az átlag játékosoknak a szintje, viszont cserébe nagyobb különbség volt egy-egy játékos zsánerek között esetleg, mint most. Tehát mindennek van előnye, hátrány, és azt mondom, hogy minden terén ma így van a világnak, hogy mindent nagyon sokan csinálnak, nagyon, a metodikája nagyon ki van találva, hogy hogy kell tanulni, és ezáltal van egy nagy előnye, hogy nagyon magas lett a színvonal, és van egy pici hátránya, hogy talán ezek a nagyon speciális egyéniségek talán egy picit jobban hiányoznak. De hát ez persze nagyon nehéz megítélni, de mondjuk én privát én így látom.

0: Ez itt továbbra is a Jazz Portré, és Halper László gitárművésszel, szakíróval beszélgetünk. Köztudott rólad, hogy a Beatlesnek és Jimi Hendrixnek is nagy rajongója vagy, és ez érdekes szerintem gitárművészként, hogy kritikus tudsz-e lenni az általad kedvelt, vagy a szívednek oly kedves zenekarokkal, akikről mondjuk te tudod, hogy nem voltak akkora gitár tehetségek, vagy mondjuk Jimi Hendrix szemszögéből nézni valószínűleg a Beatles játékát, az talán mondjuk kevésbé bravúros.
1: Technikai értelemben. És volt is periódus az életem, amikor pontosan ezt gondoltam, hogy hát nagyon, nagyon szeretem, baromi jól énekeltek, hát legzseliánsabb dalszerzők a világon, ez nem kérdés, hát végig kell nézni azt a majdnem 100 dalt, amit ugye Lennon McCartney írt, és most, hogy idősebb vagyok, most más füllel kezdem hallgatni a Beatles dolgokat, és rájöttem, hogy egy csomó dologban ők a játékmódban is zseniálisak voltak, csak nem virtuózitás terén. Tehát például most már kezdem figyelni azt, hogy milyen zseniálisan kísér a két gitár, hogy ki van találva, hogy a Harrison és egy dalon belül, hogy fogja az akkordokat a Lennon és a Harrison, ugye soha nem egyformán. És ugye, hát például van az a híres akkord a Hard Day's Night elején, ami egy ilyen 100 akkord tulajdonképpen, amit úgy belecsapnak, hogy bang, it's been hard. Na most arról tanulmányok vannak, hogy ez az akkord miért szól úgy, tudnék hárman fognak háromfélét. A fura a basszus hozzá, és a két gitár, tehát azt egy hangszeren meg se lehet egy gitáron fogni, ahogy ott megszólal, és ezt elemzik, nem tudom hány, és meg egyszer a George Martinnal láttam egy beszélgetést, ugye, aki a producerük volt, és ő is egy furcsa akkordot fogott a zongorán, és azt mondta, hogy valahogy így kezdték, de nem úgy kezdték egyébként, mert ő egy ilyen 9 keretes akkordot fogott, nem, még véletlenül se. Tehát, hogy ők, a vokájukról nem beszélve, a Because-t meg kell hallgatni, ugye az még a normál verzióban is hallatszik, ugye háromszor énekeltek fel, hárman kristálytisztán, még nem volt ilyen autotuner, 9 szólam szól, de fönn van a YouTube-on úgy, hogy kíséret nélkül csak a vokás, mint a kristály, és olyan szólam vezetése. Tehát ők zseniálisak voltak előadásmódban is, csak nem azon a téren, hogy most valami olyan virtuóz, gyors szólót, mert arra nem volt szükség. De ez olyan, hogy a The Band együttes, aki a másik nagy kedvencem, és őről azokról sokkal kevesebb szóval mindig minden, az Eric Clapton bejelentkezett hozzájuk, amikor Cream feloszlott. Is, egyébként az első lemezüket mondta, a Paul McCartney-t kérdezték a kedvenc lemeze, és az első The Band lemezt mondta, mint az első legkedvesebb lemeze. Az a Music from a Big Pink, vagy valami ilyesmi volt a címe. Na mindegy, tehát hogy a Clapton bejelentkezett a The Band, ezt, hogy ő menne oda gitáron, és ezen csak mosolyogtak a The Band tagok, mert oda nem kellett egy gitárvirtuóz. Azt. És mondta is, hogy a Robbie Robertson a gitáros, hát azt mondja, én egy riff gitáros voltam, mert nálunk nem az volt a lényeg, hogy én valami óriási ívű szólót játszak ebbe a zenekarba, hanem a grúvját a zenekarnak, a lüktetését, a kíséretemmel a lüktetést növeljem. És időnként egy jó ízű szólót. Tehát a Beatles zenét elrontotta volna, én azt gondolom, egy virtuóz játékos. Ahogy Hendrix zenéjében pedig nagyon-nagyon fontos volt, hogy ő forradalmasította. Ő se elsősorban egyébként az, hogy most milyen gyorsan tud gitározni, nem tudom, hogy az egész hozzáállás, ahogy Jaco Pastorius kitalálta a jazz basszus gitározást, úgy kitalálta Jimi Hendrix az elektromos gitározást, mert addig tulajdonképpen annyi volt a szerepe az elektromos gitárnak, hogy hangosabb volt, mint az akusztikus gitár, és ezért egy vezető szereppé. Ugye itt is nagyon érdekes, hogy az egész rockzene elinduljon, és az egész, ami a rockzene kialakuljon, az onnan indult, hogy George Bishop kitalálta az elektromos gitárt. Ha az nincs, akkor ez az egész műfaj nincs, mert az elektromos gitár nélkül ez elképzelhető. Most Hendrix az ugye kitalálta, hogy amikor elkezdte a gerjedést művészien használni, hozzáteszem a világ legelső felvétel, ami gerjedéssel indul, egyáltalán szerepel stúdiófelvétel, az Beatles. Az I Feel Fine. Az egy gerjedéssel indult. Él első, ami valaha gerjedés lemezően megszólalt, nem Jimi Hendrix volt, hanem a The Beatles. Na mindegy, szóval, hogy ezeknél nem mindig, azért zseniálisak, mert pont mindig az történik, aminek történni kell. Szerintem ennek ez az alapja.
0: Kinek a hatására ragadtál gitárt annak idején?
1: De ez úgy indult, hogy a nevet nem fogom tudni mondani, de a szituációt igen. Tehát én egy zenész családba születtem. És
0: közbe kell ékelnem, mert igen. Szintén több helyen olvasható, most már a jazz 100 éves történetéről szó volt, de hogy a családodnak a zenei ágon 300 éves története igen, van, erről igen. Kérlek azért egy szót.
1: Tehát ez úgy, azért 300, tehát lehet, valószínű, hogy régebben is voltak zenészek, de a holokauszt ideje alatt sajnos 300 évig kellett igazolni a származást. Tehát ennek egy nagyon szomorú apropója van, hogy ezt így tudjuk. És az én anyukám legidősebb nővére, ő vállalta ezt fel, és ment levéltárakba, stb., és akkor addig vezette vissza, amíg kellett. És abban ott volt mindenhol, hogy a foglalkozás muzikus cigánus, ott nem volt. És akkor ő már nem ment még jobban vissza, mert nem kellett, hál' Isten. Tehát valószínűleg, hogy még régebben is, tehát én egy ilyen családba születtem, és ugye az unokatestvéreim már klasszikus zenészek lettek, és én nem voltam még, hát a 4-4,5 éves lehettem, amikor az unokatestvérem ugye a főiskolán tanult, és ez egy tantárgy volt, hogy egy kezdőt is kellett tanítani, meg egy haladót, és már belekerültem abba a korba, még meg volt a nagypapám hegedűje, ami egy ilyen negyedes hegedű, ami ő is tanult, azóta sajnos elveszett a családban. Azon kezdtem, ugye hegedülni kezdtem, és az is jól ment. Elkönyvelte mindenki, hogy én ezen a pályán fogok, mint az unokatestvérem tovább menni, de anyukám, hál' Isten, ő nagyon reálisan látott engem, és azt mondta, hogy neked ez jó megy, de én úgy látom, hogy téged nem érdekel eléggé. És 5 év után akkor tökben engem is meglepett ezzel a észrevételével, de igaz volt, hogy 5. korom után abba hagytam. Én párhuzamosan jártam, tehát elsős koromban voltam első segédűbe, tehát én párhuzamosan ment. És akkor én azt hittem, hogy nem is fog zenével foglalkozni. A matek fizika nagyon érdekelt, én azt hittem, hogy fizikus leszek. És hát valószínűleg sokkal okosabbnak kéne, mint én vagyok, de hát ezt akkor az ember 12 évesen még nem látja, csak az, hogy jól ment a matek fizika. Én 13-14 éves voltam, amikor a Magyar TV-be egy fekete bluesgitárost meghallottam játszani. Én addig blues nem hallottam igazán, mert a családban a klasszikus zenészek, ugye, ha könnyű zenéről is volt szó, akkor az Beatles vagy ilyesmi. És akkor ott a szem eldőlt a sorsom. Tehát akkor ott nem volt mese. Tehát én akkor egy olyan dologgal szembesültem, amikortól kezdve már semmi nem számított. És akkor egymástól jöttek, hogy egyszer csak meghallottam, van nagyon egy Jimi Hendrix, és meghallottam játszani, és az kész. És akkor volt, hogy ennek a bizonyos előbb említett band együttesnek a Scorsese csinált egy filmet a búcsú koncertjükről, Last Waltz címe, és valami furcsa módon a szocialista Magyarországon bemutatták, még fogalmas volt senkinek, ki ez a The Band, ez abszolút Magyarországon ismert, de az egy gyönyörű koncertfilm, mert ugye rengeteg vendégzenészer, és akkor barátommal néztük a plakátot, és láttuk, hogy vendég, Ringo Starr, Eric Clapton, azokat ismertük, beültünk. Na, az is egy olyan élmény volt, amit most így nem tudok elmondani. Tehát akkor rám zúdult az amerikai rockzene, tehát ez kihetetlen. És akkor ott, és akkor voltam 13-14 éves, és akkor május 5-én, 81-ben megkaptam az első elektromos gitáromat, egy ilyen Iris Csehszlovák Telecaster. És akkor gyakorlatilag minden eldőlt.

0: Ez mennyire volt nehéz beszerezni akkoriban ezt?
1: Olyannyira, hogy egy kis turpisság kellett hozzá. Volt az, mert a hangszerboltok kirakatában következő volt a felhozatal, kínai szájharmonika, triangulum, doromb, és az a műanyag furúja. Az minden kirakatban volt, és annak szinte sem. És volt egy hangszerbolt a Oktogonnál, akkor valami más nem is volt, nem is tudom, mi volt a neve, és azt állandóan tatarozták, az valakinek, egy pici hangszer, az valakinek ott jól jött anyagi, állandóan tatarozták. És a Török Tamás, a barátom, aki általánosban és gimben is együtt jártunk, a Bombon együttes egyik tagja, tehát híres zenész lett belőle, ugye el akartunk kezdeni játszani, és a ki volt írva a 80 nevén, május 5-én nyitás. És úgy okoskodtunk, és ez bejött, hogy amikor kinyitott egy ilyen bolt, akkor még valami volt mindig a kirakatban. Aztán utána évekig, mert azt eladták, szüleinkkel oda mentünk iskola helyett, tehát nem mentünk időbe iskolába, csak utána, mert ezt a szüleink is tudták, hogy ezt akkor így kell csinálni. Oda mentünk nyitásra, fölhúzták a rolót, és ott volt egy ilyen csehszlovák Telecaster folyamon basszusgitár, meg egy gitár. Mi bementünk a szüleinkkel, ezt megvettük, és utána évekig neki semmi nem volt a kirakatba, és nagyon drága volt, mert úgy emlékszem, hogy a gitárom az 81-ről beszélünk, 3400 forint volt a shop. A nővérem szerintem a munkájé nem keresett egy hónapban ennyit, Metrimpexbe dolgozott üzletkötőként, szerintem nem volt ennyi a fizetése. És a basszusgitár még egy picit drágább volt, ha jól emlékszem, 3600. És, de hát minket akkor ez nem érdekel, az volt, az egy ilyen csoda lett. Tehát az a május 5-e, az megváltoztatta az életünket. Pedig hát mai szemben azok használhatatlan hangszerek ráadásul. Drágák is voltak, és használhatatlanak. De akkor nagyon örültünk neki, és akkor az nekünk pontosan jó volt arra, hogy ez az egész őrület elinduljon. És hát az nem lehet így elmondani. Hát volt, hogy előtte egy-két évvel egy hangszerboltba anyukámmal bementünk, és ott egy Muzima hangszer volt, és akkor nekem gyönyörűnek tűnt egy ilyen fekete csillogó elektronos gitár, és akkor azt odaadta az elárusító, az 5000 forint volt, akkor nagyon hát nem is kaptam meg természetesen, és akkor éreztem meg, így a kezembe fogtam, hogy ennek milyen súlya van, egy ilyen elektromos gitárnak súlya van. És olyan gyönyörűnek láttam, hogyha most nem tudom, mit adnál a kezembe, se látnám olyan gyönyörűnek, bármilyen gitár lenne. És hát nem voltam kisgyerek, de bizonykor a boltosnak azt visszaadtam, kijött a könny a szememből. Tehát azt én nagyon akartam egy elektromos gitár. Azt nem tudom így elmondani, hogy mennyire. És azért amikor lett, akkor az egy másik időszámítás elindult. Úgyhogy ez nagyon nagy dolog volt akkor, hogy így alakult.
0: Tudom, hogy a blues meg annyi műfajnak a bölcsője, de első igazi jazz emléked, akit hallottál, és akit azóta is, igen, mondjuk jazzzenészként tartanak számot.
1: Abszolút, abszolút. Tehát aztán ez úgy alakult, hogy ugye a Hendrix az egy nagyon egyenes út, én azt gondolom a jazzhez egyébként.
0: Igen?
1: Igen, mert az egy olyan szinten összetett improvizálási technika van, ami, hát most nem akarok szakmailag belemenni, de ő nem, tehát...
0: Hát, nyugodtan.
1: Hát szóval kijátsza például a harmónia sorokat. Tehát ő nem úgy vesz, hogy van egy skála, ami mindegyik akkordra jó, ami a rock gitározásnak tökben azért alapvetően a logikája, most nyilván lehet ellenpéldákat hozni, de azért alapvető logikája. Tehát ő a számaiban, amikor szólókat játszik, ő kijátsz bluesban is, tehát más játszik az első fokra, negyedik fokra, ötödik fokra. Tehát az ő logikája az egy jazz logikája, hát borzalmas jó füle volt. A Little Wing például az a ballada is, hát minden akkordra mást játszik. Tehát ott nincs ez, hogy van egy blues hang, meg egy pentaton, és akkor Tehát meg az egyáltalán az improvizációkészsége, a kompozíció ügyenála, az egy nagyon nagy dolog volt, hogy nagyon erős komponista volt, nagyon erős szövegíró volt. Tehát, hogy az egész egy annyira differenciál, ez a jó szó, egy annyira differenciál dolog, amit ő csinált, hogyha az embert nagyon megérinte, akkor utána elkezd érdeklődni más ilyesmi dolgok felé, és akkor jön a fusion zene. És az egyik első, ami engem nagyon megragadott, most már hál' Isten szó van róla többet, de mert hogy van internet, meg Facebook ilyenek, de nagyon sokáig nagyon elfeledkeztek róla, Tommy Bolin, nagyon fiatal halt meg, a Spectrum lemezen gitározott Billy Cobham-mel, és az a Red Baron című számba játszik egy zseniális gitárszólót. Na az egy ilyen nagyon... És amikor pedig tényleg a jazz felé kezdtem érdeklődni, akkor Török György gitártanáromnak köszönhetem, két nagyon alapvető nagy élmény volt, John Scofield és Mike Stern. És akkor itt már bezárult a kör, és akkor utána nyilván elkezdi az embert érdekelni, jó, de mi volt előtte? És akkor nyilván az embert akkor már nagyon sok minden érdekli, de ez volt a kapu, tehát amivel én a jazz felé elkezdtem érdeklődni. Én Angus Bengus Thomasnak a zenekarában játszottam. Én ugye amerikai suliba tanultam Bécsbe, egy éve dolgoztam a tandíjért, majd egy évig ott tanultam, és ő jött oda basszusgitár tanárnak, és bekerültem a zenekarába. És általa, ő ugye Miles Davisnek volt 85-ben a basszusgitárosa. Tehát van egy kapocs Miles Davishez az életemben. De van egy még egy nagyon erős kapocs, hogy ő utána, Miles Davis után játszott Buddy Miles-nak a zenekarába, aki ugye a Band of Gypsies-ben volt Jimi Hendrixnek a zenésztársa, a dobos is. Amikor, ez egy nagyon nagy sztori volt, jött Bécsbe játszani a Buddy Miles. És mondta nekem az Angus Thomas, hogy gyere, elmegyünk meghallgatni, itt van, azt mondja, Buddy, megyünk. Fú, ment, irgalmat, hogy a koncertről trióban játszott három fekete ember, a Buddy Miles ugye énekel, dobolt, majd a végén fölállt gitározni, és balkezesen gitározott, mint Hendrix, addig jobbkezesen dobolt, és azt a feelinget hozta, gerjed, nem tudott nyilván úgy gitározni, mint Hendrix, de az a feeling megvolt, a Born on Bad Sign-t játszotta el énekelni, és úgy gerjesztett, mintha egy kicsit, mint a Hendrixet hallottam volna. Na a lényeg, hogy az elején bevitt az öltözőbe, hogy ő köszönt, hello buddy, blablabla. És mondja, ugye ott mindenki próbált nyomulni a Buddy Miles-hoz, hát én nem félénk, hátul úgy megálltam, és nem, az a gyere ide, és bemutatott, hogy itt van a gitárosom Kelet-Európából. És akkor a Buddy Miles ült szegében nagyon kövörült, és egy ilyen stereo magnó volt így a füléhez téve, amin egy ilyen shuffle ritmusú zenét hallgatott, most tudni, hogy ő a shuffle-t imádta. Például az Electric Ladyland-en, a Hendrix lemezen is van, az a rainy day, na azt ő dobolja. És így nyújtotta, ugye a jobb kezében volt a magnó a fülén, így nyújtotta a bal kezét, hogy kezet fogjunk, így megfogtam a kezét, és hát akart valamit mondani, mert hogy a Angus Thomas-szal jöttem oda, hogy ha mi azért több közünk van, mint ott, ez egy régi zenésztársa, csak így annyit, csak így rámutatott, így rá, úgy oda bólintott a magnó felé, csak egyet mondott, shuffle. Tehát életemben ez egy óriási dolog volt, hogy egy olyan emberrel fogtam kezet, és váltottam pár szót, aki, és hogy milyen érdekes, most látod, most, hogy ezek mekkora emberek, hogy ez mennyire nem csak a zenéről szól, hogy kérdeztél erről a Buddy Miles-ra, és már tudtam mondani egy érdekes sztorit, úgy, hogy életemben kb. 2 percet találkoztam vele. Hát mondjuk többet voltam abban a szobában, de mondjuk, vagy még ez a momentum, amit most elmeséltem, 2 perc se volt. De ezek a személyiségek, hogy volt egy készfogásunk, és egy olyan sztori kapcsolódik hozzá, amit azóta mesélek. És azóta úgy előttem van az egész jelent, hogy azt mondta, hogy sáfa. Hogy ez mekkora dögés. Tehát, hogy ez nagyon nehéz ilyen személyiségé válni. Hogy beszéltünk Szakcsi Lakatos Béláról, beszéltünk Rádő Misa, beszéltünk Babos Gyuláról, aki a mesterem volt a Jazz Sanskon, 1000 sztorit tudok, Kőszeg Imre. Ezek a Gyula bácsi, ugye Kovács, Bolond Kovács volt a Becenemben, Gyula Kovács Gyula bácsi, aki tanított dobot, akkor a Jazz Dance Kongba oda jártam. Ezek olyan személyiségek, ami a zenén is átjön. Mert ez másképp nincs. Tehát olyan nincs, hogy valaki ekkora muzsikus, de szóval kis Kovács József sokat gyakorol, és nem lesz a Miles Davis. Tehát ez ennél több kell ehhez. Ennél sokkal több kell ehhez. Valaminek ki kell tudni jönni, ami ott bent van, mert ha ott bent nincs, akkor maradunk ott, hogy ahogy a Babos Gyula mondta, hogy forgunk a fiszmol körül. Tehát nem elég forogni a fiszmol körül. Tehát ott valami többnek kell lenni.

0: Egyik fontos küldetésed, hogy a már említett klasszikusok közül egy picit jazz átiratban a közönséghez tudjál közelebb vinni olyan számokat, amiket valószínűleg ők ismernek, mint a rock történelem vagy a blues történelemnek a legendás darabjai. Álszent a kérdés egy picit, szabad hozzányúlni, szabad változtatni ezeken, szabad formálni ezeket a nagyokat?
1: Ez abszolút felfogás kérdése. Mondjuk a Hendrixnél ott azért volt egy gondolati alapja, mert ugye ők készültek Miles Davis-szel egy közös lemezre. Már stúdió le volt kötve, amikor szegény Hendrix meghalt. És ami én úgy gondolom, hogy a fusion jazz egyik irányvonala így nem valósult meg. Mert ugye annak azért több, tehát másképp fogta föl Hancock, másképp egy Weather Report, másképp, szóval mindenki egy picit másképp csinálta ezt az ötvözetet.
0: Most bocsánat, ez a Bitches Brew album, az hogy van itt időben?
1: Az korábban volt.
0: Addigra meg volt.
1: Addigra az már volt, és akkor szerveztek utána.
0: Lehet, hogy annak a hatására
1: is. Hát igen, az egy sikeres lemez lett, a Miles Davis ezt tovább gondolta, hogy ugye ezen az úton halad, megismerte Jimi Hendrixet, tehát ő rögtön tudta, hogy egy zseniről van szó. Olyannyira, hogy a temetésen is ott volt, holott a saját anya temetésére sem ment el, annyira utálta a temetéseket. De ott volt egyébként Joe Zawinul is, mert ő a Weather Reportban nagyon szerette volna Hendrixet. Tehát itt volt egy ilyen gondolat, hogy játszunk el azzal a gondolattal, hogy milyen lenne, hát nyilván nem tudom, hogy milyen lenne, ha Hendrix jazz játszana, mert nem vagyok zsenivel ellentétben, de mégis azért egy művész, én azt gondolom, hogy tehet kísérleteket, legfeljebb van, akik megbotránkoznak, hát ugye Szakcsilakatos Bélát idézzük, bátorság.
0: Pontosan.
1: Bátorság. És én létrehoztam azt a Band of Gypsies Reincarnation nevű zenekart, amiben ugye Lukács Miklós cimbalmozott, Fekete Pistel trombitált, Olá Péter bőgözött, Köszeg Imre dobolt, és ugye ennek aztán az lett a csúcspontja, hogy 2012-ben a MIPA-ban Steve Gadd, Eddie Gomez-zel játszottunk Jimi Hendrix 70. születésnapja alkalmából egy koncertet, és utána már nevet változtattam, mert azt gondoltam, hogy ebből a névből már nevet nem lehet kihozni, hogy ugye Fekete Pisti játszott ott velem, tehát így voltunk Quartetben. Tehát én azt gondolom, és a közönség vissza, és hát ugye annak az első lemez, amit Randy Brecker-t ismeretlenül megkerestem, hát úgy jött ez az egész, hogy amikor kitaláltam, hogy a Band of Gypsies Reincarnation legyen lemez, azt gondoltam, hogy akkor van értelme, hogyha egy igazi világsztár fog rajta játszani. Én írtam, teljesen ismeretlenül megtaláltam az e-mail címét Randy Breckernek, és 5 perc múlva jött a válasz, hogy nagyon I like your music a lot, ez volt az első sor, így kiemelve.
0: Ez hihetetlen.
1: Én is azt mondom, hogy majdnem, hogy kitöröltem, azt hittem, hogy spam, megmondom őszintén, mert annyira gyorsan jött egy, nem arról az e-mail címről írt, ahova én küldtem. Csak az első sort ugye lehet látni az e-mail, és akkor ez lehet, hogy ne, lehet, hogy ez tényleg nekem írta valaki. Tehát nem egy válaszlevél volt az e-mail szisztémában, hanem írt egy e-mailt nekem, igen, egy másik e-mail címen. Csajott az első sor, és akkor kérdezte benne, hogy miben tudok neked segíteni. Hát én rögtön megmondtam, hogy lenne egy lemez, és kéne rajta egy pár számmal játszani. Nagyon egyszerű volt, hogy miben tud segíteni, és akkor erről a Dambit magazin írt egy nagyon jó kritikát, 4 pontot kaptam rá. És ennek jött mi. És aztán a Breckerrel is sikerült, azt, amikor 50 éves voltam a szülinapom alkalmából a MIPA-ba játszani. Tehát, hogy ez valahogy a világ ehhez a dologhoz hirtelen úgy állt, hogy ez úgy tetszett. Egy Breckernek is. Hát a Steve Gaddel is úgy, amikor ugye a Bércesi Barbarával elkezdtünk, én úgy kerestem őt meg, hogy a Breckerrel játszani a MIPA-ba, erre a 70 éves születés. És azt mondta Barbara teljesen jogosan, hogy hát fia, a Brecker túl sokszor volt itt, én egy nagy termes koncertet akarok, aztán valami másként. Mert én addigra leleveleztem Steve teljesen vakon. Eddie Gomez-el és Steve Gaddel küldtem nekik felvételt abból az első, ezt az első lemezt elküldtem, hogy játszanának-e velem, ha én valaha tudnék meg, mert életem legnagyobb álma volt, hogy én Steve Gadd-del játszak. Uh-huh. A legeslegnagyobb. Annál több jött össze, tehát azt kell, hogy még álmodni sem mertem arról, ami összejött. Hogy Hendrix 70. szóval Gomez legyen a bőgös, és azt én még CD-n meg is jelentettem. Tehát lemezem is lett a Gaddel. Tehát, hogy addigra én már velük leleveleztem azt, hogy ha én valaha valamit tudok, akkor mind a kettő megért, hogy igen, meghallgattam, ha tudsz egy dolgot csinálni, akkor mi eljövünk veled, vagy mindegyik maga nem, hogy én eljövök akkor veled játszani. És ezt átadtam a Barbarának, hogy van egy ilyen ígéretem mind a kettőktől, és akkor ők még Steve Gadd Jazz nem játszott Magyarországon, a Gomez egyszer volt itt a Stepside-del, még azt hiszem a 80-as évek elején, vagy valahogy így. És akkor ezt egy jó ötletnek tartotta a Barbara, hogy ezzel a nagyon híres ritmus szekcióval és a Pistivel, akkor a Hendrixek. És egy új anyagot, mondtam, hogy akkor viszont nem lesz a régi lemez, akkor egy új lemezanyag lesz, és én ezt ki is fogom adni CD-n, és így is lett. Fölvettem rá bankkölcsönt, és kiadtam CD-n. Úgyhogy ez az Electric Angel. Ugye már az a Hendrix lemez, egy Electric Ladyland, és én Electric Angelland címmel adtam ki, majd ilyen angyalföldi vagyok. Tátrai Tibivel és Radics Bélával együtt.
0: Említetted már, hogy most több mint egy év múlva ünnepelsz majd kerek születésnapot.
1: Hát, ha megérem, azért babonás, hogy le is kopogom,
0: én is lekopogtam, de ezt csak azért hoztam fel, mert egyrészt egy ember életében, meg egy zenészpályán is én azt gondolom, hogy ez még egy fiatal kor, és hogy mi az, ami téged most még motivál, vagy inspirál új zenei alkotásra?
1: Most fog megjelenni a Quintet, ami a saját számaimat, a Quintettemmel játszom. A második lemez, első, az tényleg ott, hogy meséltem, hogy Béla bácsi is játszott, a Gomez játszik háromszor, a Brecker egy olyan blues van, ez is egy csoda, hogy ezt sikerült összehozom, én nagyon szerettem volna Pókágonnal játszani egyszer blues-t. Uh-huh. Mert én azt mondom, hogy neki egy olyan egyén íze volt, ami, hát például egyik számra megkértem, hogy az Angus Thomas megtisztelt, játszott egy fangot, és hát nem őt kértem a lassú blues-ra, hanem a Egont. Uh-huh. És a Solti Jancsi dobol, abban a felvételen, és a Brecker fújt rá, tehát, hogy ez is egy csoda, hogy az úgy összejött, és most megvan, de most úgy a új Quintet lemez, hogy csak mi játszunk rá, tehát az alapzenekar is Ramko Jancsi dobol, Kolman Gabi, Bér Zsolt trombitál, Kosztyi Zsolt barátom basszusgitárjuk, tehát most tényleg egy Quintet, tehát, hogy végig csak mi vagyunk, nincsenek, előzőn sok vendég volt, ezen nincs. Már föl van véve, és el fogom kezdeni keverni, jövőre fog kijönni a Beatles anyag. Azt nem akartam úgy, én mindig mondtam, hogy úgy nem szeretnék meghalni, hogy azt egyszer egy Beatles jazz lemezt ne csináljak, mert tulajdonképpen a Hendrix program is egy olyan zenekarból jött, ahol Beatles-eket kezdtünk el a Kőszeg Imrével jazzesen, és egy-két Hendrix, és abból lett aztán az a bizonyos zenekar. És hát nagyon-nagyon-nagyon sok termék. Szeretnék, ugye most nagyon szeretem ezt a felállást, és most november 27-én Hendrix szülinapi, a szokásos Budapest Jazz Klubos Hendrix szülinapi koncerten lesz ez a felállás, amit imádok, hogy Lisztes Jenő cimbalmozik benne, és Szokolai Dongó Balázs, aki most ünnepelt a 60. születésnapját egy fantasztikus koncerttel, bizonyos Zenakadémián, csodálatos koncert volt. Ők játszanak velünk, Hajas Laci barátom dobókhoz, Sirot bassgitározik, tehát ugye ezzel a zenekarral is éppen van már egy lemezőn, azon még Balogh Kálmán, aki közben Kossuth Díjas lett, játszik. Tehát, hogy nagyon sok elképzelésem, hogy aztán mit sikerül ebből. Nekem olyan gondom sose volt, hogy ne legyen tervem. De hogy aztán ebből mit sikerül megvalósítani, nem tudom. Egy biztos, hogy így van, nem érzem magam öregnek, egyet érzek. Hogy amit az ember akar, azt még most kell megcsinálni. Ez már nem vagyok 30 éves, hogy ilyen, vagy 20 éves, hogy ilyen irgalmatlan távlatokba gondolkodjon az ember. Nem tudom. Nem tudom, mi lesz. Nem. Amíg itt vagyok, nem akarom magammal vinni a másik világra azt, amit a zenéről tudok, gondolok. Azt én szeretném még itt hagyni. Nem azért, hogy annyi, azt gondolom, hogy az embereknek ez olyan fontos, nem vagyok nagyképű. Nekem fontos. Hogy amíg Halper Laci létezik, addig a Halper Laci játszhasson, és megcsinálhassa azokat a dolgokat, ami az elképzelés. Nem azért hangsúlyozom, hogy azt gondolom, hogy az emberiség szegényebb lesz, hanem én lennék szegényebb, hanem.
0: Említetted a Szakcsi Lakatos Bélával, illetve a Buddy Miles bölcsességeit, és téged hallgatta szerintem itt a rádió közönsége vagy hallgatósága is nagyon sok szép gondolatot visz majd magával, és közösen drukkolunk ezekhez a tervekhez, hogy ezek valósuljanak meg, és még aztán legalább 40-50 évig a további álmaid is így sikerüljenek, mint ahogy beszéltél ezekről, hogy milyen szép dolgok történtek veled itt már az elmúlt évtizedekben is. És hát még órákig hallgatnálak, úgyhogy azt javaslom, hogy majd valamikor még folytassuk, vagy térjünk rá vissza.
1: Úgy legyen, nagyon jól éreztem magam.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél. Nekünk volt a megtiszteltetés. A Jazz Portré mai adásának vendége Halper László, gitárművész, szakíró volt. A szerkesztő műsorvezetőt, Esztergályos Mátét hallották.
2: Ez volt a Jazz Portré a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.

0: színpadra, majd a Modernart Orchestra. Mao Plays Miles Davis, Birth of the Cool című produkciója idézi meg Miles Davis korai korszakát. Augusztus 21-én a Bangó Adrien Quartet koncertje után a Coltrane Legacy formáció John Coltrane zenei örökségét állítja középpontba. Augusztus 22-én a Tűzkő Salamon Quintet koncertjét követően Andy Middleton és Olá Kálmán kvartettje Duke Ellington és John Coltrane műveiből összeállított műsorával zárja a háromnapos rendezvényt. A harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál koncertfelvételeit hamarosan a Szakcsi Rádió és a Bartók Rádió műsor kínálatában is visszahallgathatja.
1: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
3: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
0: a kőszegi Rhythm & Brass koncertje hallható. Majd ezt követően a Kék Nyúl Hammond Band koncertje, majd Thelonious Monk Roundabout Midnight szerzeménye hallható Szakcsi Lakatos Béla előadásában.
1: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Ez a jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.
0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első felében a kőszegi Rhythm & Brass koncertje hallható. Közreműködik Kőszegi Imre, Bacsó Kristóf, Molnár Sándor és Orbán György.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának első felében a Kőszegi Rhythm & Brass koncertjét hallották. Közreműködött Kőszegi Imre, Bacsó Kristóf, Molnár Sándor és Orbán György. A felvétel az Opus Jazz Clubban készült 2023. február 16-án.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Kedves hallgatóink! A Jazz Koncertek ma esti adásának második felében. A Kék Nyúl Hammond Band koncertje, majd Thelonious Monk Roundabout Midnight szerzeményen hallható Szakcsi Lakatos Béla előadásában. Közreműködik Andrew Heffler, Premec Mátyás, Csókás Zsolt, Puskás Csaba, Jász András, Kovács Gergő, Bata István, Badics Márk és Mohamed Fatima.

Köszönjük szépen, köszönjük! Üdvözöljünk Kék Gyula színpadon ma este, és nagyon nagy szeretettel látunk titeket itt előttünk.

0: Köszönjük szépen!
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió.
0: Nagyon kellemes, hogy itt lehetünk veletek ma este, és egy ritka lehetőség, hogy át tudtunk gondolni néhány dalt, meg ráadásul be is rakni néhány dalt a műsorban, ami ritkában kerülnek elő. Itt van egy régebbi dal, ami bizonyos értelemben a Matyi meg én, az talán már 11 évvel ezelőtt lehet már, vagy akár, mert annyi biztos, hogy ezzel a dallal is kezdünk közösen dolgozni.

0: Köszönjük szépen! És ma este van egy vendégünk, aki most először van szerencsénk vele együtt játszani. Hölgyeim és uraim, Mohamed Fatima!
1: Hát én is szép estét kívánok mindenkinek, önöknek és a zenekarnak is. És megtiszteltetés, hogy itt lehetek ma én is.

Nagyon szépen köszönjük, és most először fogunk játszani ezt a dalt egy közönség előtt, és hát ha összejön.

Köszönjük szépen! Nagyon szépen köszönjük! És még egyszer nagyon szeretnék meghívni a kedves vendégünket, a Mohamed Fatimát a színpadra.

0: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának második felében. A Kék Nyúl Hammond Band koncertjét, majd Thelonious Monk Roundabout Midnight szerzeményét hallották Szakcsillakatos Béla előadásában. Közreműködött Andrew Heffler, Premec Mátyás, Csókás Zsolt, Puskás Csaba, Jász András, Kovács Gergő, Bata István, Badics Márk és Mohamed Fatima. A felvételek az A38 hajón, valamint a Lamantin Jazz Festival Bartók termében készültek 2021. szeptember 25-én és 2014. június 27-én.
1: Ez volt a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Jazz reggel, minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

barátok hiány, ki tanúskodna erről? Talán ti? Én a koboldmakik apja és nagyapja, aprócska állat vagyok, szinte csak a fele valaminek, mégis egész.

Ez volt a Jazz Labor, a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Aktuál Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádió.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.